Awurade ade abako pɛ na gyebe firi me nsɛm ɛbɛyɛ me yia ade abako pɛ na yɛ wo nyankopɔn ko ɛna wonim na sɛ meyɛ wo nyankopɔn wo heart meyɛ wo nyame wakomade megyedi na megye tom sɛ wo nyankopɔn bɛkɔ so asogya no ɛwɔ me so